0: 点安检赔三百买呢。
1: 呀，还是算计了，快三百我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你出来练过了吗？你说你还让你给他吃土？
1: 呀，哎呀，你要今天不要，你把俺俺一说用我没买呢，我那巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说？我给给，哎呦，该多晚了？那 service 的 Vodafone， 哎，我过年过了晚点，明天哪能那么包？
1: 呀，你我好啊，我要看看阿伦啊。
0: 既然白死，你那侬我们到罗伊不跟该那侬能破败？
2: 哎，万一俺们那得用罗尼米西给人家来呢？啊，这个外地孩子们那边真白少。
1: 我爷爷他妈呢，还那罗几耶？
0: 爷爷那爷他妈呢，那个帮我拿个粉丝，俺们打的波，那得不跟能破败？
3: 卡瓦拉那放的我的 phone 给打的波尼呀。
4: 100，
3: 你不跟能 sign up
4: together we can Vodafone kill us。
2: Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Itu orang yang kaya on dari bon, akhir dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri pes, or download.
2: Akhir amra kah, dengan tempesa, akarawa ambo bayi nabe, dengan tempesa account, on ada kiri rom, dengan 100%.
0: Tepung ni bo yon dari yang dari bon, or bayi nak ada dari bon ni mahan water phone.
2: Tepesi, era ni mana? Oh, aku nak ani bobo ni kat sini. Eh, warna ni kena bobo bayi. Ni bukan nama kan data. Oh, bukan teleponnya. Tahu mana aja.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Urang kita ni kau kemakuri. Kalau kita aman ni kemakuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Oh, nak pun nama Tepesi account. Oh, nak pun anda kirim the bonus.
3: Tepesi tara, si tete.
2: Kan ni kon tempeis antem wantai ayah nak ikut.
0: Tepui nak kanwan nam telefon, nsi te te te.
1: Kali nam phone mi bukin temanin nak makuri, nak kon temuaisa.
0: Ayah nak ikut irom, tepui nak te tara kanwan nam telefon, nsi te te te.
1: Tepui nak te tara kan ammanin nak makuri, erin ian nam telefon nampak ke ammen pesa account. Nai kan ni arin nak kon anda kege kanwan ham, tere pere pe.
4: Kali ni kon kain tempeisa, tempeisi, tempero ayah tak kanwan.
0: Mpesa, Ponansa! Iwagi mentetapes na kong dekono po. Karinipong kanji Mpesa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
2: Uwantara na kontinuwan tara, detapo up-up, eto kitay na ng tepungin. Unuwan tara, detapo up-up,
0: tabo up,
2: eto kitay na ng wakong. Tepungin sa tara, na kontepungin matungan sa tara, trip go up! Eto kitay na, inunun ni mepong. Awapoy sa tara, defooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo fight a weapon man. Ring a toki tainai man on the free not the bomb.
5: DBZ on the track, DBZ on the track.